0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: this too.
1: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A bling.
1: A kuma. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: minden egy svindler.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: senki sem.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Van egy múltam,

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsik hételegen vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razz-

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs, korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bizfm.hu.
1: The beauty with the body of God.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fejlesztik a digitális állampolgárság programot. Belső vizsgálat indul az Operett Színházban. Őszi programok a Bélyeg Múzeumban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Tovább fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A keret több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatás. Az év végéig tartó projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, önálló és független alkotmányos szervezetként nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Szakmai és etikai belső vizsgálat zajlik a budapesti Operett Színházban. Ezt Tarr Zoltán miniszter kezdeményezte, mert közlése szerint számtalan panasz érkezett a dolgozóktól az intézmény feladat ellátásával összefüggésben. A cél az átlátható és korrekt működés, tette hozzá. Az eljárás idejére mentesítik a munkavégzés alól Kisbé Attila főigazgatót. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot.
1: Idén is csatlakozik a Bélyeg Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. Ezúttal zenével és irodalommal fűszerezett borkóstoló, ékszerkészítő workshop és családi bélyegkuckó várja a művészet és a történelem szerelmeseit október 6-a és november 15-e között. Emellett játékos kvízzel fedezhetik fel az érdeklődők az intézmény félmillió bélyeget bemutató állandó kiállítását, egyúttal tervező versenyt is hirdetnek. Szikrázó napsütés és hűvös reggelek jellemzik időjárásunkat. Ma is derűs időben van részünk, 26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Rap, hip-hop, R&B, szuper reggelt mindenkinek szeptember utolsó napján. A mikrofonnál RP, tartsatok velem a következő 4 órában ma is, amivel kezdek, SM Curtis jön, feldobott érme.

0: FM.
1: Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet, mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

96.9 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szerdát nektek, és gratulálok mindenkinek, aki ma is fölkelt és becsületesen bemegy dolgozni, küzd az álmaiért, a céljaiért, úgyhogy ez a dal nektek szólik. Korán reggel érkezik nálunk Post Malone, Quavo közöse, és velük együtt én is gratulálok. Congratulations! Itt a 96.9 FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B Hip Hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 BFM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe, hogy miről van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondják, hogy jó ebédhez szól a nóta, szerintem jó reggelhez fő a kávé. Remélhetőleg sokatok szereti a kávét hozzám hasonlóan. Enélkül nem is tudnám elképzelni, hogy hogyan indul egy reggel. De például így jön Pelano, érkezik a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper szerda reggelt, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Egy irányosításra kell készülni a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, úgyhogy ide nem éri meg betérni, mint a Box utcában. Ezt a szakaszt kerüljétek el. Szágoldunk tovább, jön Nati Natasha, Nando Boom, Vimeló Flow 3-asa és a Dembo. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B.

0: can do now.
1: Ilyen még nem volt. 96.4 Kiss FM. R&B zenekar. 96.4
2: Lehet mondani, hogy Dozsaket a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotás, a Doja Cat és a Paint the Town Red. Itt a 96.4 Kiss FM-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Fejlesztik a digitális állampolgárság programot. Belső vizsgálat indul az Operett Színházban. Őszi programok a Bélyeg Múzeumban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Tovább fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A keret több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatás. Az év végéig tartó projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, önálló és független alkotmányos szervezetként nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Szakmai és etikai belső vizsgálat zajlik a Budapesti Operett Színházban. Ezt Tar Zoltán miniszter kezdeményezte, mert közlése szerint számtalan panasz érkezett a dolgozóktól az intézmény feladat ellátásával összefüggésben. A cél az átlátható és korrekt működés, tette hozzá. Az eljárás idejére mentesítik a munkavégzés alól Kisbé Attila főigazgatót. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
8: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot.
7: Idén is csatlakozik a Bélyeg Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. Ezúttal zenével és irodalommal fűszerezett borkóstoló, ékszerkészítő workshop és családi bélyegkuckó várja a művészet és a történelem szerelmeseit október 6-a és november 15-e között. Emellett játékos kvízzel fedezhetik fel az érdeklődők az intézmény 500 000 bélyeget bemutató állandó kiállítását, egyúttal tervező versenyt is hirdetnek. Szikrázó napsütés és hűvös reggelek jellemzik időjárásunkat. Ma is derűs időben van részünk, 26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

XFM Rap Hip Hop R&B. Ha elindultatok kocsival, akkor vigyázzatok magatokra. Ha még csak most fül a kávé abban a bizonyos főzőben, akkor egészségetekre. Kicsit beindulunk, érkezik nálunk Pifu Marics Peti kettőse, és jön tőlük a Swindler.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes szerdát, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem már is az infókkal hozzá. Tartunk a szakaszos sávlezárás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy ha erre száguldoztok, akkor ezt a részt óvatosan közelítsétek meg. Érkeznek a városi legények, vagyis érkezik nálunk a nigériai superstar Burna Boy, és dübörök tőle a City Boys. Itt a Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Megérkezett az Európai Ügyészség vezetője. Füstölcsonkát hívtak vissza, keresik az év hős kutyáját. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Laura Kodruca Kövesi a magyar kormány tagjaival egyeztetett arról, miképpen csatlakozhat hazánk az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal összefüggő bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és az itt dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosítást a kabinet még az idén benyújtja a parlamentnek. Haladék a nagy tömegű családi autóval várakozóknak. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjemelése. A tulajdonosok a normál parkolási összeg 2-szeresét fizethetik majd. A főváros határozott erről. Változás, hogy a zöld rendszámos kocsik esetében már jövő januártól megszűnik az ingyenes parkolás. Veszélyes baktériumot találtak az Auchan Nivo füstölt sült sonkában. A 90 g-os október 1-jei fogyaszthatósági idejű terméket már levették a boltok polcairól. Az áru lisztériával fertőzött, ami hányást, hasmenést, lázat, fejfájást okoz, súlyosabb esetben agyhártyagyulladást és szepszist. A Nébih azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszanak az élelmiszerből. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő terápia. Rohamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul kevés figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara, ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél, 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás, a délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Főnökösbe rakja magát, csak a Spotify-a majdnem 10 milliós hallgatottsággal bír a 2025-ös dal, a YouTube-on pedig most már jóval 7 millió fölött érkezik nálunk Shensia és a Boss Up, a kislány pedig fokozatosan és egyre biztosabban tör a csúcs felé, itt a 96 MBS FM-en.

0: 10 közlekedés.
1: Árpi vagyok, már is mondom, hogy mire figyeljetek a mai haladás során. Lezárásra kell készülni a 18. kerületben a Nap utcában, amely a Nagybánya utca, illetőleg a Bakonybánk utca közötti szakaszon értendő, valamint lezárásra kell készülnötök a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy itt laktok, vagy erre haladtok, ez az info mindenképpen jól jön. Jön nálunk K. Kevin, érkezik az Így Jó, itt a 96. Bészakon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Elérhetővé válnak az ügynökakták. Nemzetközi bűnbandát kaptak el. 40 éves Grabowski és Safranek jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs, korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
6: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
5: Szikrázó napsütés és hűvös reggelek jellemzik időjárásunkat. Ma is derűs időben van részünk, 26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szerda reggelt mindenkinek, szeptember 30-án, a hónap utolsó napján, a mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább magyar vonalon, a téma nagyon kellemes, sokunk szerintem nagy kedvence a szerelem, és akik ezt tolmácsolják, a BSV srácok, itt a 96 Ibiza FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Online is elértek minket, bárhonnan, bármikor, bizafm.hu. Menjünk tovább két vagány csajszival, aki egyébként mind hazájában, mind pedig Európában nagy népszerűségre tett szert, mind például a következő dalnak köszönhetően. Érkezik Karol G, Nicki Minaj és a Tusa itt a

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést, vizsgálják az Operett Színház működését, bélyegtervező verseny indul, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tovább fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A keret több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatás. Az év végéig tartó projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, önálló és független alkotmányos szervezetként nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Szakmai és etikai belső vizsgálat zajlik a Budapesti Operett Színházban. Ezt Tar Zoltán miniszter kezdeményezte, mert közlése szerint számtalan panasz érkezett a dolgozóktól az intézmény feladat ellátásával összefüggésben. A cél az átlátható és korrekt működés, tette hozzá. Az eljárás idejére mentesítik a munkavégzés alól Kisbé Attila főigazgatót. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot.
2: Idén is csatlakozik a Bélyeg Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. Ezúttal zenével és irodalommal fűszerezett borkóstoló, ékszerkészítő workshop és családi bélyegkuckó várja a művészet és a történelem szerelmeseit október 6-a és november 15-e között. Emellett játékos kvízzel fedezhetik fel az érdeklődők az intézmény félmillió bélyeget bemutató állandó kiállítását, egyúttal bélyegtervező versenyt is hirdetnek. Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik az Arany Torkú Nagy Bogi, kiegészül a BSB srácokkal, és egy jó nyári dal, bár már lassan október van, de még mindig kitart, érkezik az Always Be Mine.

0: kapcsolása a parti szempontjából Budán vagy Pesten, itt a 96-én Bészafemen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Az Európai Ügyészséghez csatlakozásról tárgyaltak. Változik a parkolás. Baj van a füstölt sonkával. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Laura Kodruca Kövesi a magyar kormány tagjaival egyeztetett arról, miképpen csatlakozhat hazánk az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal összefüggő bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és az itt dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosítást a kabinet még az idén benyújtja a parlamentnek. Haladék a nagy tömegű családi autóval várakozóknak. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjemelése. A tulajdonosok a normál parkolási összeg 2-szeresét fizethetik majd. A főváros határozott erről. Változás, hogy a zöld rendszámos kocsik esetében már jövő januártól megszűnik az ingyenes parkolás. Veszélyes baktériumot találtak az Auchan Nivo füstölt sült sonkában. A 90 g-os október 1-i fogyaszthatósági idejű terméket már levették a boltok polcairól. Az áru lisztériával fertőzött, ami hányást, hasmenést, lázat, fejfájást okoz, súlyosabb esetben agyhártyagyulladást és szepszist. A Nébih azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszanak az élelmiszerből. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádióknak Kovács Tünde szervező.
6: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például a vezető hallássérült, mozgássérült segítő terápia. Hamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
5: Szikrázó napsütés és hűvös reggelek jellemzik időjárásunkat. Ma is derűs időben van részünk, 26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A Dunántúlon lesz erős a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ticket to the max. Please just rewind. 96.4 Beats FM.

SUV első verziója két év alatt majdnem 36 gorigás elérést hozott. Mondjuk az újat sem kell félteni, hiszen az egy hónap alatt 12 fölött húz. Na de hát még maradunk az old school-nál. Szóval érkezik Dash Young Fly nagy sikerű közöse és az SUV, úgyhogy öveket bekapcsolni, betenni kettesbe. Ezzel szállunk tovább.

0: brother look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Yeah. Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább két giga mega nagy frankó sztárral, akik összeálltak és összeraktak egy ilyen dalt, ledobták és bombázták Európát. Jay-Z, Kanye West, Niggas in Paris. Én már velük búcsúzom, holnap reggel a megszokott időben várlak titeket, nektek szuper napot, a mikrofonnál Árpival.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: I'm a Winnie Pooh minimelű lány, nemzeti minimum a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál All Night, Kamu Manöken a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Dash és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Netre kerülnek az ügynök akták, rendőrkézen a nemzetközi betörő banda, jubilál a macskafogó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynök akták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs, korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Szikrázó napsütés és hűvös reggelek jellemzik időjárásunkat. Ma is derűs időben van részünk, 26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és úgy döntöttem, hogy ma is belenyomjuk a legkirályabb bészes előadókat és zenéket a szerdai napotokba. Hogyha semmi közepén érzitek magatokat, akkor ott vagyunk mi és a Limonéd.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, azzal, hogy őszlet nem csak a falevelek hullanak, hanem az emberek szájából a nagyobbnál nagyobb baromságok. Szerencsére ebből mindig van utánpótlás, bullshit.

0: csak szépet.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Van valami, amiben nagy imprósok vagytok? Én amúgy általában süteménysütésben csak ilyen random recepteket találok ki, persze akkor, amikor nem kéne sehova se vinni. Hát Rádi Riki is egy hatalmasat imprózott ennek a dalnak az ikonikus R hangjával.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, na ez az a szám, ami egy másik legendás Ice Cube dalból született, csak aztán gondolta az előadó, hogy rátesz még egy lapáttal, és inkább check yourself.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, soha nem vagyunk egy bonyolult matematikai egyenlet. A lényeg csak az, hogy számoljatok velünk, hiszen a következő órára is nagyszerű bétes előadók érkeznek, Pifu, Marics, Peti, a Schwindlerrel.
1: Itt hagy a tüttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
2: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: FM Repibet R&B-t, nagyon meg kell becsülni ezeket az őszi napokat, amikor még van kedvünk beindulni a városba, és meg annyi kalannak megágyazni. Barna Boy Apple, itt a City Boys.
1: Girls in my crib, zero snap,

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, persze mindenkinek meg lehet, és amúgy a reklámipar is a felétől, hogy legyen is meg a kedvenc márkája. De szerintem nagyon vékony a jég és észrevétlen ott, amikor tényleg többet ad a minőség, vagy inkább felültünk arra a vonatra, amiről már nincs leszállás. Érkeznek a kalózok, Beton, Fili, a Fat Klubi és az Off-Fight.
1: Szarok én az Off-Fight-ra, mindig ugatnak és dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96.1 Bass FM, Refibab per MB, 24K Golden és Tiltekkel hozzák az életérzést, amihez nem kell Práda, elég, hogyha a fizetésed legalább addig kitart, míg kiérsz a kasszától. Ez a Bass.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: 0629649999 ezen a számon tudtok hozzánk becsörögni. Én Faragó Janka vagyok, a következő órát pedig veletek együtt, és Dzsúdlóval nyitjuk itt a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíle fája.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
2: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Weekend Sztárbaja után Belánó arra gondolt, hogy ő is megalkotja a saját világát. Egy picit mások a tóligok, de a lényeg, hogy a csillagok ősszel amúgy is hamarabb előjönnek, szóval legalább már az égbolt hozza a szintet.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Run it up.
1: Kattanj rá.
2: Kattanj rá.
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap.
2: Hip-hop.
1: R&B.

96.4 Binsz FM, Rapivel PRMB, ebben a dalban Tyga angolul hozza a saját világát, míg J Balvin spanyolul, DJ Snake pedig összerakta a kettőt egy olyan slágerré, ami után az ember maximum azt kérdezi, hogy jó, de hol lehet a buliba jelentkezni? Hát itt a Binszen, Loco Contigo.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, érkezik Doja Cat dala, amit azért nagyon szeretek, mert keveri azt a Los Angeles-i igazi romantikát azzal az életérzéssel, hogy azért nézzük meg, hogy ki mit tud felmutatni. Itt a Bass-en Agora Hills.

96.4 Bész FM, Refi Beper MB, lehet, hogy érzelmileg nem a legjobb flashekben és nem élete topján, de Manuel egy olyan dalt írt, amit még nagyon-nagyon sok évig fognak játszani a rádiók, legalábbis az ilyen jók, mint a Bész, az a Zombi.

0: 96.1 Bass FM, Rapivel PRMB, Faragó Janka vagyok, és biztos kézben a következő órátok. Persze nem csak miattam, hiszen azért se Esztiának sem kell megmutatni, hogy merre az előre. Érkezik majd ő, és a Bossap.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Bass FM. One for the treble, two for the bass. 96.4 Bass FM.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, R&B, nagyon tudok menni Drake dalával, és azzal a gondolattal, hogy amikor már csak egy valaki hiányzik, azt megérzi a közösség, hiszen nincs ott mindenki, de nekünk az egész kell, ugye? Sebeng.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: 96.1 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, kösz, hogy ma is rám hallgattatok, holnap 10-től itt találkozunk, érkezik Dash és a Winnie Pooh.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Doja Cat, aki írt egy zenét az Elvis című filmhez. Ez a Vegas a 96.4-en.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a 96.4 Bass FM?

9.6 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, The Notorious B.I.G.-val, azaz Biggie-vel megyünk tovább, aki kiváló tanuló volt. A Brooklyni utcákon nevelkedett, a középiskolában kimagasló tanulmányi eredményei voltak. Pörög tőle a Hypnotize a 96.4-en.

0: Pickleball.
1: 96 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Zsófért nekünk, szeretnék kérni a tippet. Nagyon jó választás, küldöm is neked, úgyhogy érkezik Dash, Youngfly és Azaria a 96 Beats FM-en.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. 2001-ben droppolták a Let Me Blow Your Mindot a csajok, Eve és Gwen Stefani. Annyira sikeres volt a kollab, hogy amikor 2004-ben Gwen Stefani elindította a szóló karrierjét, a Rich Girl című zenéjében Eve újra közreműködött. Pörög most a Let Me Blow Your Mind a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan menő előadó művészek lesznek velünk, mint például a Criss Cross, 50 Cent, most pedig érkezik Doja Cat.

School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4. Bass FM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. 50 Cent az az előadó művész, akinek mindenről van véleménye, és azt vállalja is. Ezért van az is, hogy sok más előadó művésszel beefel. Most például Rick Ross-szal, akiről kiderült, hogy az előző barátnőjét bántalmazta. 50 hangot adott annak, hogy ez mennyire nem okés. Pörögjön tőle a Just a Real Beat a 96.4 Bass FM-en.

legyek, hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az életmenetek, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Sok más előadó művész között Tyla is ott volt az MTV Video Music Awards-on a Los Angelesben. Természetesen most is nagyon csinos volt, elvarázsolta a paparazzikat is. Pörögtön le a Chanel a 96.4-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, és tudjátok, hogy ez azt jelenti, hogy igyekszem csípőtekerő zenéket is belecsempészni a délutánba. Ez a Taki Taki, DJ Snake-től, Cardi B-től, Ozuna-tól és Selena Gomez-től.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk egy rapper egészen Kanadából. Ő Drake, ezt a Lush a Bang, a Bass-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Tideni megosztott egy posztot, amihez azt írta, hogy mentálisan készül arra, hogy október, november, december milyen plot twisteket tartogat. De szerintem ez azt is jelentheti, hogy ő készül valamilyen meglepetéssel. Pörög tőle a vidéki csajszí, itt a Bass-en.
2: Átverták mi, nem hiszek a szerelemben.

10 seconds to 10.

0: Millás közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. A második kerületben beállt a Margit körút mindkét irányban, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Érkezik a Diaz Menta, ezt tőlük a méreg, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Florida abszolút szupportálja a 50 Centet, aki egyébként zseniális üzletember, most már a kaszinók világába is bevetette magát. Ezt ünnepelvén pedig Las Vegasban tartott egy nagyon nagy bulit, ahova Florida is hivatalos volt. Menő videók vannak a neten erről. Érkezik Florida, Stage the Gemini és Lucas, GDF.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára folytatjuk. Megéri velünk maradni, mert a következő órában is hozom majd a jobbnál jobb trekkeket, old school-t, újdonságokat, külföldit és hazait is. Az óraindító bármi meg lesz, VZ-től és Rézművestől, itt a 96.4-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb Tour

0: kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Újdonságokat, old school-okat, külföldit, hazait. Most például érkezik a BSV nagybogival, Always Be Mine, a Beaston.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt az 5. kerületben a Napajcsi Zsilinszky út az Andrássy környékén, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik Manuel, ez tőle a Need You, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A BSV-nek van egy saját kis rajongó csoportja, ahova berakják a koncerteket, hamarabb lehet jegyet vásárolni, abszolút jó dolgokat találnak ki. Így lehetett az is, hogy a nyilvános jegytart előtt pár órával sold out lett a Mirror Acoustic második nagy koncertjük. Gratulálunk nekik ehhez! Pörög a Hello, itt a Biz-en!

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő zenével búcsúzom tőletek, mert ahogy 6 üt az óra, Revolution átveszi a stúdiót. Ezt Eden és Szakács Gergő kollabja, az életem a Beats.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brita Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menő beateket pörgetem. De hogy 6 utat az óra, el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön. Judóval és a sötétel indít, nem sokára. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Egyirányúsítás a 6. kerületben, méghozzá Podmanicki utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig Tidenivel és Jaberrel megyünk tovább, és tövig nyomjuk a gázt úgy, ahogy ez el is hangzik, Gáz című slágerükben. Úgyhogy jöjjön Tideni és Jaber itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.
2: Mindenki csak

minden kívül is. bizfm.hu.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, RNBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Egy ikonikus dallal megyünk tovább. Jön a jó, a rossz és a kártel. Szerintem tudjátok, jön Gangsta Zoli és a kártel. Itt a Bass FM-en, na gyerünk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

0: hírek, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.

0: Ahol zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább a Velhelóból jól ismert Diázzal, illetve a Hősök egyik frontemberével, Mentával. Összeálltak a srácok nem először és nem is utoljára, és dobtak le nekünk egy kiváló dalt, aminek a címe Méreg. Most ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Isten éltesse ma is a születésnaposainkat, Diát, Alexet, illetve Timit. Boldog szülőnapot, srácok, akkor nektek szóljon a következő pogány induló dal. Ez nem más, mint az Afrobeat. Itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Na gyerünk!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Glorilla Jegló című dala után pedig egy jó kis szerelmes dallal megyünk tovább. BSV-k, illetve Nagybogi tolmácsolásában érkezzék Always Be Mine című közös daluk itt a Beats FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A hip-hop történelemben nagyon-nagyon sok ikonikus dal van, amiket talán az első másodpercben az első hangról fel lehet ismerni. A következő pontosan egy ilyen. Érkeznek Lunizék, tőlük is az I Got Five On It, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Belesléptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999-es telefonszámon. VZ és Rézműves vár meg című dala után pedig gurulunk is tovább egy igazi géniusszal. Mindig meg tud újulni, ő nem más, mint Doja Cat, és most következik egy korábbi dala, ami nem más, mint az Agora Hills, amit nálunk hallhattok itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

0: Ment a mélyében, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Drake Nokia című dala után pedig gurulunk is tovább, mondhatni egy mesterhármassal. Szoktam a srácokat úgy is jellemezni, hogy slágergyárosok. Talán innen már sejthető, hogy kiről beszélek. Érkezik Dash, K-Kevin és Youngfly, ez pedig Rolling című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM.

96.1 Beast FM, Happy Papárem, Bizarro már a Revolution munkatára, Pifu, Változnak helyek című slágerével. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a Beast FM-en. Jó éjszakát, sziasztok!

0: 96.4 Base FM. Base FM. Ortimix. Base FM. Ortimix.
1: Ez így nem mehet.

0: R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Mike, yeah.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Minek ez a sok hype, tudod magad ellen küzdesz, ez boss fight.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 the best, I'm stressed out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.